Wati mino heji piko no ruho. Wa akamena ijo choso ruzi hozi mono kipo eji.